0: Continuities. Guyana's favorite 98.1.
1: Galahin, Galahin. Galahin, Galahin.